0: Laudétur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szerdai adásunk témái: Leó pápa katekézise a liturgiáról. Hagyjuk, hogy átalakítson minket az élő Krisztus jelenléte. Parolin bíboros az európai érdemrend átvételekor. Az Európai Unió legyen kreatív erőfeszítés a békért. Interjú Tusor Péter történésszel a fraktnói kutatócsoport római tanulmányi útjáról.
1: Leó pápa katekézise a liturgiáról. Hagyjuk, hogy átalakítson minket az élő Krisztus jelenléte. 14. Leó pápa a II. Vatikáni zsinat dokumentumait elemzi hétről hétre a szerdai általános audiencián. Ezúttal áttért a Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúcióra, amely az egyház szent liturgiáját szabályozza, a zsinat elsőként kiadott dokumentumaként. Hagyjuk, hogy a szertartások, a szimbólumok és a gesztusok, és elsősorban a liturgiában jelenlévő élő Krisztus belülről alakítson minket, buzdított a pápa. Az audiencián jelen volt első aram cilíciai örmény katolikosz és delegációja, akit a Szentatya örömmel köszöntött. Ez a testvéri látogatás fontos alkalom a köztünk lévő egység szálainak megerősítésére, miközben haladunk előre a teljes egység felé vezető úton, mondta Leó pápa, majd pünkösdre készülve a Szentlélek kegyelmét kérte zarándoklatukra, az egyházak közötti egységre. Imára szólított Libanon és a Közel-Kelet békéért, ahol újból erőszak és háború pusztít. A pápa megköszönte, hogy első aram elkötelezett az ökumené ügye mellett, továbbá háláját fejezte ki a katolikus és a keleti ortodox egyházak között működő nemzetközi teológiai párbeszédért is. Az audiencián jelen volt a Fraknói Vilmos római történeti kutatócsoport 12 tagja, Tusor Péter történész vezetésével, aki Leó pápa elé járulhatott és áldását kérte munkájukra. Isten tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az ő benne előre meghatározott jóságos tervét, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint főben újra egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van. A Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúció kidolgozásával a zsinati atyák nem csak a szertartások reformját akarták elindítani, hanem rávezetni az egyházat arra, hogy szemléje és mélyítse el azt az élő köteléket, amely alkotja és egyesíti Krisztus misztériumát, kezdte katekézését Leó pápa. A liturgia éppen ennek a misztériumnak a közepét érinti. Az a hely, idő és környezet, amelyben az egyház megkapja Krisztustól magát az életet. A liturgiában ugyanis megvalósul a megváltás műve, mely minket választott nemzetséggé, királyi papsággá, szent nemzetté, tulajdonul kiválasztott néppé tesz. Amint azt a 20. századi egyházon végigvonuló hármas, bibliai, patrisztikus és liturgikus megújulás megmutatta, a kérdéses misztérium nem egy sötét valóságot rajzol meg, hanem Isten üdvösség tervét. Ez tehát a keresztény misztérium, a húsvéti esemény, vagyis Krisztus szenvedése, halála, feltámadása és megdicsőülése, amely éppen a liturgiában válik szentségileg jelenvalóvá. Ezért valahányszor részt veszünk a nevében összegyűlt közösségben, belemerülünk ebbe a misztériumba. Maga Krisztus az egyház, Isten szent népe misztériumának belső kiinduló pontja, mely a kereszten átszúrt oldalából születik. A szent liturgiában lelke erejével tovább működik. Megszenteli és maga mellé veszi az egyházat, jegyesét, aki általa tiszteli az atyát. Szent Ágoston szerint tehát az eukarisztia ünneplésével az egyház Krisztus testévé válik, Így valósul meg a megváltás műve, ami Krisztushoz hasonlóvá tesz minket, és a szeretet közösségben épít. A Szent Liturgiában ez a közösség a szertartásokon és imádságokon keresztül valósul meg. A szertartások kifejezik az egyház hitét, és egyben magát az egyházi identitást formálják. Az igehirdetés, a szentségek kiszolgáltatása, a gesztusok, a csend, a tér, mindez együtt képviseli és formát ad Isten népének, amit az Atya hív egybe, ami Krisztus teste, a Szentlélek temploma.
2: Corpo di Cristo, tempio dello Spirito Santo.
1: Így minden szentségi ünneplés az egyház igazi epifániája, megnyilvánulása lesz imádságban, ahogyan azt Szent II. János Pál pápa írta. Ha a liturgia Krisztus misztériumának szolgálatában áll, megérthetjük, miért határozták meg úgy, hogy a liturgia az a csúcspont, mely felé az egyház tevékenysége irányul, ugyanakkor az a forrás is, amelyből fakad minden ereje. Igaz, hogy az egyház tevékenysége nem korlátozódik pusztán a liturgiára, mindazonáltal minden tevékenysége, a prédikáció, a szegények szolgálata, az emberi helyzetek támogatása e felé a csúcs felé mutat. Fordított értelemben a liturgia támogatja a híveket azáltal, hogy mindig és újra belemeríti őket az Úr húsvétjába. Ezért az igehirdetésen, a szentségek ünneplésén és a közös imán keresztül táplálja, bátorítja és megújítja őket a hitben és küldetésükben. Más szóval a hívek részvétele a liturgikus cselekményben egyszerre belső és külső módon történik. Leó pápa megállapította, ez azt is jelenti, hogy a liturgiának konkrétan ki kell terjednie az egész hétköznapi életre, etikai és spirituális értelemben, hogy életünk élő, szent, Istennek tetsző áldozat legyen, megvalósítva szellemi hódolatunkat. Ezáltal a liturgia azokat, akik az egyházon belül élnek, az Úrban naponta szent templommá és a Szent Lélekben Isten hajlékává építi, mindenki felé nyitott és befogadó közösséget hoz létre.
2: E forma una comunità aperta e accogliente verso tutti.
1: A Szentlélek lakik benne, aki bevezet minket Krisztus életébe, az ő testévé tesz minket annak minden dimenziójában, és az egész emberiség egységének jele Krisztusban. Ahogy Ferenc pápa mondta, a világ még nem tudja, de mindenki hivatalos a bárány mennyegzőjének lakomájára. Kedves testvérek, hagyjuk, hogy belülről formáljanak minket a rítusok, a szimbólumok, a gesztusok, és főként Krisztus élő jelenléte a liturgiában, amelyet a következő katekézisek alkalmával elmélyítünk majd. Zárta szerdai katekézisét Leó pápa.
0: Karolin bíboros az európai érdemrend átvételekor. Az EU legyen kreatív erőfeszítés a békéért. Strasbourgban az Európai Parlament május 18-ától 22-ig tartó közgyűlésén kedden adták át az európai érdemrendet Pietro Parolin vatikáni bíboros államtitkárnak. Parolin bíboros az elismerés átvételekor beszédet mondott, amelyben megköszönte a kitüntetést, majd kiemelte a pápa és a szentség nemzetközi elkötelezettségét a polgári együttélés előmozdítása iránt, amely megerősíti az emberi méltóság sérthetetlenségét. Egy olyan világban, ahol a konfliktusok újra fellángolnak, a béke több fronton is veszélybe került, az ukrajnai háború miatt az öreg kontinensen egyenesen meg is rendült, az Európai Unió legyen annak a kreatív erőfeszítésnek a szószórója, amelyet az egyik alapító atya, Robert Schuman, a harmónia érdekében szorgalmazott, és akinek boldog avatási eljárása jelenleg is folyik, hangsúlyozta Pietro Parolin bíboros államtitkár az Európai Érdemrend átadó ünnepségén. A kitüntetés, amely az első ilyen jellegű elismerés, amelyet egy uniós intézmény adományoz, azokat a személyiségeket jutalmazza, akik jelentősen hozzájárultak a kontinens integrációjához és egységéhez. Parolin bíboros először is Leó pápa üdvözletét tolmácsolta a plenáris ülésen, majd kiemelte, hogy a népek közötti harmónia továbbra is az Európai Unió alapvető ígérete, illetve a Szentszék egyértelmű nemzetközi elkötelezettsége, miként azt Leó pápa maga is többször hangsúlyozta. Hozzátette, hogy ennek a polgári együttélésnek alapját olyan értékek képezik, amelyek gyökerei az európai keresztény történelemben rejlenek, és amelyeknek az alapító atyák ékes szóló tanúi voltak. Ezek közül elsősorban az emberi méltóság megerősítése emelhető ki, amely sérthetetlen, és aminek az élet minden szakaszában védelmet kell élveznie. A bíboros államtitkár beszédét azzal zárta, hogy megismételte a szentszékészségét az európai intézményekkel való együttműködésre, hogy együtt legyünk a béke építő mesterei. Az Európai Érdemrend 20 kitüntetettje között Parolin bíboros mellett szerepel többek között Angela Merkel, Németország volt kancellárja, Lech Wałęsa, a Szolidaritás vezetője és a Lengyel Köztársaság volt elnöke, Wolfgang Schlüssel, Ausztria volt szövetségi kancellárja, Jerzy Buzek, Lengyelország volt miniszterelnöke és az Európai Parlament egykori elnöke, valamint Aníbal Cavaco Silva, aki Portugália köztársasági elnöki és miniszterelnöki tisztségét is betöltötte. Az Európai Unió honlapján olvasható információ szerint a díjat a Schuman nyilatkozat 75. évfordulója alkalmából hozták létre, amely nyilatkozat az Európai Szén és Acél Közösség létrehozását javasolta, amely az integrációs folyamat első magját képezte, és ami aztán a mai Európai Unióhoz vezetett. Interjú Tusor Péter történt.

0: A kollégium professzorum Hungarorumnak a delegációja is velünk utazik, és ma részt vettünk az általános pápai kihallgatáson.
1: Éppen erről szeretnél kérdezni, hogy találkoztatok-e Leó pápával személyesen?
0: Igen, még december folyamán a vatikáni levéltáron keresztül sikerült kihallgatást kérni a kutatócsoport számára, és úgy volt, hogy mind a 13-an mehetünk a Szentatya elé, hát most jelenleg csak a vezetőnek jutott ez a megtiszteltetés. Nagyon nagy élmény volt mindenkinek, nem az elsősorban ülhettek és megtapasztalni az egyházak az univerzalizmusát, az mindig egy maradandó élmény, kiváltképpen így Pünkös környékén.
1: És amikor te találkoztál a Szentatyával, akkor mit mondtál neki, vagy milyen volt ez a személyes találkozás?
0: Ugye ez egy rövid baccsa Mánó volt, amire a püspökök után nekem is lehetőségem nyílott. Pár másodperce nagyon megható és maradandó emlék volt. Olaszul csak pár szót mondtam, hogy a katolikus egyetemről jöttem, Budapestről, Magyarországról, hallgatóimmal, munkatársaimmal, mutattam is hátra, hogy itt ülnek lent, és hogy kereken 30 éve, pontosan 96 májusától látogatom a vatikáni levéltárat, és hát kértem az áldását munkánkra, az én munkámra és a munkatársaim, az egész kutatócsoportnak a munkájára.
1: Most arra kérdezlek, hogy mi is ennek a mostani látogatásnak a konkrét célja, egy személyes találkozás a Szentatyával, és azon túl szakmai szempontból?
0: Így van, a kutatócsoportnak ez a római intézeti hete. Kutatunk a különféle gyűjteményekben, szentszéki gyűjteményekben, vatikáni levéltárban, könyvtárban, mindenek előtt, és korábbi kutatásaink eredményeit szokás szerint hozzuk magunkkal, és ennek a eredménynek az egyik kötete van itt a stúdióban.
1: Egy szép nálam zöld könyv, aminek a címét olvasom, Fraknai Vilmos és a püspöki kar. Mit rejt a cím?
0: Igen, az alcím magyarázza meg egész pontosan. Küzdelem a Szent István Római Történeti Művészeti és Egyházművelődési Intézet megalapításáért Fraknó és a püspöki kar között 1910-1913.
1: Miért kellett küzdeni?
0: Nagyon érdekes a történet, és nagyon jól megismerhető. Maga Fraknói Vilmos gyűjtötte össze a dokumentumokat, és helyezte az Országos Széchenyi Könyvtárnak a kézirattárában. Nyilván ki lehetett még ezzel azzal egészíteni. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy ő épített az 1890-es években egy villát nagyváradi kanonoki jövedelmeiből. Az lett a ő magán történeti intézete, és 1910-ben látta elérkezettnek az időt, hogy azt hivatalosan is megalapítsa. Neki akarta adományozni püspöki karnak az ő saját várodi kanonok és Szent Jobbi apáti jövedelmeivel, a püspöki kar hozza létre a Szent István Római Magyar Történet és Művészeti Intézetet. Fantasztikus terv, és a püspöki kar tagjai nagyon-nagyon örültek, de volt egy bökkenő.
1: Mégpedig?
0: Mégpedig, hogy ténylegesen illetékes, nem a püspöki kar volt, akinek föl lett ajánlva egész szép ingatlan és nem csak egy jövedelem, hanem a váradi ordinárius, ugye, mert váradi kanonoki jövedelem, és a Szent Jobbi apátság is a váradi egyházmegye területén volt, az pedig ugye pontosan ekkoriban lett gróf Széchenyi Miklós. Neki pedig voltak bizonyos aggályai mindezzel kapcsolatban, hiszen Fraknói le akarta kötni ezeket a javadalmait egy célra, és azt mondta Széchenyi püspök, hogy ez bizony szekularizációja lenne az egyházi javadalomnak, megkötni ugye a ordinárius kezét is, hogy hova fordítsák ezeket a és rossz példával szolgál a mások számára, úgyhogy elkezdődött a kötélhúzás, hogy milyen esetleges alternatív megoldást találjanak, és bizony a végén az lett, hogy Fraknói egy év tárgyalás után a villáját nem a püspöki karnak adományozta, pedig ugye egyházi javadalmakból épült, hanem a magyar államnak. Ez az a villa, ahol most a Szentszéki Követség működik. Ez a történetnek az egyik, hát nem túl vidám fele.
1: Igen. Széchenyi püspöknek az argumentuma érve valós volt?
0: Tulajdonképpen valós volt, de igazából ideológiai alapon nyugodott. Püspöki kar megosztott volt, volt egy progresszív szárnya, és volt egy konzervatív szárnya, és a római intézet, ugye tulajdonképpen ennek a küzdelemnek, tehát mondjuk a Prohászka féle irányzat, Fraknó is ide tartozik, bár ő csak választott püspök, és hát ugye a Csernok Széchenyi féle konzervatívabb irányzatnak a küzdelmének lett ez, hogy mondjam, az egyik front képzője. Noha elvileg mindenki támogatta ezt az ügyet, de úgy gondolta Széchenyi püspök, hogy ha nem sikerül a Fraknói féle elképzelés, akkor esetleg majd ő tudja megvalósítani az
1: és akkor lett
0: intézetet.
1: Ez az állami részvétel és közreműködés.
0: Igen.
1: Végül is ez a megoldás a történelem során hogyan működött?
0: Nagyon jól működött volna, ha nem jön közbe az első világháború, utána újraindul csak a 20-as években, és akkor már nem tud igazán kiteljesedni Gerevis Tibor vezetésével, hiszen már jön a Klebersberg-féle Római Magyar Akadémia, és egy ilyen szűkebb, nagyon fontos tudományos szempontrendszer, az már nem volt annyira trendi, mint mondjuk az

0: az magyar kulturális és művészeti kapcsolatoknak a művelése és kiterjesztése. Viszont van egy második felvonás még 1910-13-ban. Fraknói, amikor letette ezt a tervét és a villáját az államnak adományozza, püspöki kart fölhívja, hogy rendben, nem kellettek az én ilyen-olyan okok miatt az én javadalmaim, a püspökök maguk füzessenek bizonyos hozzájárulás, bizonyos kultúradót, meghatározóan egy római egyház művelődési intézet föntartására, amit szintén Szent Istvánról nevezett volna el. Hát e körül, ugye, ami püspökatyáknak maguknak kellett volna fizetni, elvileg megint meg volt a támogatás, még nagyobb kötélhúzás kezdődött, és a világháború előtt ez a terv is kudarcba fulladt. Viszont ami nagyon fontos, hogy ez az elképzelés, ami Fraknóinál jelenik meg először, majd a pápai magyar intézettel fog szárba szökkenni. Tehát ebben a kötetben tulajdonképpen itt vannak a PMI alapításának a eszmei gyökerei. Ez nagyon érdekes lehet mindenki számára, hiszen erről eddig nem nagyon tudtunk.
1: Kedves tanár úr, köszönöm szépen ezt a frappáns rövid összefoglalót.
0: Igen.
1: És további jó kutató munkát.
0: Nagyon szépen köszönöm. Akinek az érdeklődését fölkeltette, a Fraknói Kutatócsoport honlapján az egész kötet ingyen hozzáférhető és letölthető. institutumfraknoi.hu.
1: Köszönöm. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa arra buzdítja az új nagyköveteket, hogy járuljanak hozzá a békéhez, amelyre nagy szükség van. A Szent Atya látogatást tette a vatikáni csillagvizsgálóban. Megkezdődik az előkészület a 2027-28-as szinódusra. Nyitány, Sajgó Balázs atya elmélkedése pünkösd vasárnapra.

0: Leó pápa arra buzdítja az új nagyköveteket, hogy járuljanak hozzá a nagyon szükséges békéhez. 14. Leó május 21-én a Szent Székhez rendelt, nem rezidens, tehát nem Rómában lakó nagykövetek csoportját fogadta. Kifejezte kívánságát, hogy küldetésük erősítse a párbeszédet, mélyítse el a kölcsönös megértést, és járuljon hozzá a békéhez, amelyre világunkban oly nagy szükség van. Egyetlen nemzet, egyetlen társadalom és egyetlen nemzetközi rend sem nevezheti magát igazságosnak és emberségesnek, ha sikerét kizárólag a hatalom vagy a jólét alapján méri, miközben elhanyagolja azokat, akik a periférián élnek. Valójában Krisztus szeretete a legkisebbek és az elfeledettek iránt arra kényszerít minket, hogy elutasítsunk minden olyan önzést, amely láthatatlanná teszi a szegényeket és a kiszolgáltatottakat. Ezekkel a szavakkal fordult 14. Leó csütörtök délelőtt Sierra Leone, Banglades, Jemen, Ruanda, Namíbia, Mauritius, Csád és Sri Lanka szentszékhez akkreditált új, nem rezidens nagyköveteihez megbízó leveleik átadása alkalmából. A Szentatya arra kérte őket, hogy tolmácsolják tiszteletteljes üdvözletét államfőiknek, valamint biztosítsák őket, hogy imádkozik értük és polgártársaikért.
1: I welcome all of you cordially on the occasion of the presentation of the letters accrediting you as ambassadors extraordinary and plenipotentiary.
0: Kiemelte, hogy örömmel fogadja őket, miközben az egyház közeledik Pünkösd ünnepéhez, és felidézte, hogyan szállt le a Szentlélek a tanítványokra, a félelmet bátorsággá, a megosztottságot pedig egységgé változtatva azáltal, hogy képessé tette őket arra, hogy minden nép nyelvén szóljanak. Remélem, hogy az egység hasonló jövőképe inspirálja a diplomácia világát, ahol a nemzetek közötti konstruktív kapcsolatok, a valódi nyitottság, a kölcsönös tisztelet előmozdítása és a közös felelősségérzet révén virágoznak, jelentette ki Leó pápa. Ebben a tekintetben 14. Leó kiemelte, hogy szeretné megújítani azt a felhívást, amelyet január elején a diplomáciai testület tagjaihoz intézett beszédében tett. Egy olyan korban, amikor fegyverekkel keresik a békét a saját uralom érvényesítésének feltételeként, sürgősen szükség van arra, hogy visszatérjünk a párbeszédet előmozdító és konszenzusra törekvő diplomáciához minden szinten, kétoldalúan, regionálisan és többoldalúan egyaránt. Az ilyen párbeszéd, amelyet a békéhez vezető utak őszinte keresése motivál, megköveteli, hogy a szavak ismét világos valóságot fejezzenek ki, torzítás és ellenségeskedés nélkül. Leó pápa hangsúlyozta, hogy csak így lehet leküzdeni a félreértéseket és újjáépíteni a bizalmat a nemzetközi kapcsolatok kontextusában.
1: Yet courteous and clear dialogue, essential though it is, must be accompanied by a deeper conversion of heart.
0: Bár az udvarias és világos párbeszéd elengedhetetlen, mondta a pápa, a szívbeli mélyebb megtéréssel kell együtt járnia, azzal a hajlandósággal, hogy félretegyük a részleges érdekeket a közjó érdekében. Leó pápa figyelmeztetett, hogy ha a sikert kizárólag a hatalom és a jólét méri, miközben elhanyagoljuk a periférián lévőket, akkor egyetlen nemzet, társadalom vagy nemzetközi rend sem nevezheti magát igazán igazságosnak és emberségesnek. Hangsúlyozta, hogy Krisztus az elfeledettek iránti szeretetével arra hív minket, hogy utasítsunk el minden olyan önzést, amely láthatatlanná teszi a sebezhetőeket és a szegényeket. 14. Leó ezután rámutatott, hogy pontosan az önátadó szolidaritás szellemének kell áthatnia a diplomaták szolgálatát, és erősítenie a nemzetközi szervezeteket, hogy teremtsenek teret a találkozásnak és a közvetítésnek. Ezek az intézmények, folytatta, továbbra is nélkülözhetetlen eszközök a viták megoldásához és az együttműködés előmozdításához. Egy olyan pillanatban, amikor a geopolitikai feszültségek tovább töredezik világunkat, az intézményeket még jobban képviseleti jellegűvé, hatékonyabbá és az emberi család egységére törekvővé kell tenni. Leó pápa megköszönte a nagykövetek szolgálatát, amely értékes bizalmi és együttműködési hidat képez országaik és a Szentszék között.
1: I pray that our shared efforts will contribute to a revitalized commitment to bilateral and multilateral engagement.
0: Azért imádkozik, hogy közös erőfeszítéseik járuljanak hozzá a kétoldalú és többoldalú kapcsolatok iránti elkötelezettség újjáéledéséhez, és segítsenek felhívni a figyelmet azokra, akiket gyakran elfelejtenek társadalmaink peremén, hogy együtt dolgozhassanak egy igazságosabb, testvériesebb és békésebb világ szilárdabb alapjainak lerakásán. 14. Leó látogatást tett a vatikáni csillagvizsgálóban. Május 19-én kedden a pápa ellátogatott a Castel Gandolfóban található vatikáni obszervatóriumba. Üdvözölte a jelenlévő szerzeteseket, világiakat és tudományos munkatársakat. Május 19-én kedden délután 14. Leó pápa látogatása nem az első alkalom volt az obszervatóriumban, ahol 2025. július 20-án a holdra szállás 56. évfordulóján már járt. A csillagvizsgáló Castel Gandolfóban található, abban a Róma közelében fekvő városban, ahol a pápa szokásához híven a keddi napját munkával és pihenéssel tölti. 14. Leót Raffaella Petrini nővér, Vatikán városállam kormányzóságának elnöke fogadta, valamint Emilio Nappaérsek és Giuseppe Puglisi Alibrandi főtitkárok. Jelen volt többek között az obszervatórium igazgatója Richard Anthony Duza, jezsuita atya, és elődje, jezsuita testvértársa Guy Consolmagno, a Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítvány jelenlegi elnöke is. A létesítmény kápolnájában elmondott rövid ima után Leó pápa találkozott a szerzetesi, tudományos és világi munkatársakkal, és üdvözölte őket.
2: Megkezdődik az előkészület a 2027-28-as szinódusra. Május 20-án tette közzé a szinódusi főtitkárság a 2028 októberében a Vatikánban megrendezendő szinódust előkészítő anyagot, melynek címe a 2027-28-as szinódus felé állomások, szempontok, eszközök a 2027-28-as szinódusra készülve. Emlékezni, értelmezni, irányítani, ünnepelni. Ez a négy kulcsfogalom határozza meg a dokumentumot, mely az ütemezést és a módszert tartalmazza, amelyek alapján a helyi egyházak, püspöki konferenciák és kontinentális csoportok megoszthatják a 2021-24-es szinódus záró dokumentuma után elindult folyamat gyümölcseit egészen a 2028. októberében megrendezendő következő ülésig. 2027 első fél évére az emlékezést tűzték ki célul, vagyis az egyházmegyei értékelő bizottságok áttekintik a záró dokumentum megvalósításának tapasztalatát, egy beszámolón és a többi egyháznak szóló levélen keresztül. Az év második fele az értelmezésé. A nemzeti vagy regionális püspöki konferenciák kidolgozhatják

0: Hoznak egy teológiai lelkipásztori jelentést és egy levelet a többi helyi egyház felé. 2028 első negyedében a kontinentális szinódusi jelzések alapján megjelölik az irányvonalakat a különböző prioritásokkal és célkitűzésekkel. 2028 októberében jön el az ünneplés pillanata, amikor az egész szinódusi közösség összegyűlik a Vatikánban a Szentatyával együtt. A szinódus nem a folyamat végét jelenti, hanem egy ünnepi pillanatot, az értékelés, a szintézis, és főként az egyház szinódusi megtérésének újraindítását. Az egység megőrzése közös feladat minden állomáson. Milyen konkrét arcot rajzoljunk a missziós szinodális egyháznak? És milyen új szinódusi utak jelennek meg közösségeinkben? A dokumentum leszögezi, hogy nem a szinódusi konzultáció megismétléséről van szó, sem pedig újabb feladatokról, hanem arról, hogy újraolvassuk azt, amit már megéltünk, felismerjük annak gyümölcseit és nehézségeit, és a megérlelt tapasztalatot megosszuk az egyházon belül. Minden elkészült anyagot a szinódus főtitkárságára kell továbbítani. 2027. június 30-áig az egyházmegyei és eparhiális anyagokat, 2027. december 27-éig a püspöki konferenciákét, 2028. április 30-áig a kontinentális anyagokat, melyek a 2028. októberi vatikáni ülést készítik elő. A szinódussal kapcsolatos információkat a www.synod.va oldalon teszik közzé folyamatosan. A szinódus főtitkársága további anyagokat bocsát rendelkezésre, és online képzési találkozókat szervez a helyi egyházak felelőseinek a folyamat lebonyolításához. Nyitány. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését pünkösd vasárnapra.
1: Van egy nagyon érdekes regény, amelynek címe Öten a mennyországban. Már a kezdősor is felkelti az olvasó figyelmét. Ez a könyv ugyanis a végével kezdődik, vagyis azzal, hogy Eddie, a főszereplő, meghal. A könyv olvasása közben az is feltűnő, hogy az egyik oldalon fokozatosan nyerhetünk betekintést a főszereplő földéletébe visszafelé, a másik oldalon pedig a főszereplő túlvilági utazását követhetjük, nevezetesen azt, hogy a túlvilágon találkozik öt emberrel, akik megvilágítják és értelmet adnak az ő látszólagosan kevésbé jelentős földi életének. Szóval az a könyv a végével kezdődik, hogy megértsük egyben azt is, minden vég egyben valaminek a kezdete is. Pünkösd ünnepe lezárja a húsvéti ünnepkört. Ez a lezárás valójában nyitány, az élet teljességébe való beleszületés. Ez a tény teljesen más értelmet ad a földi életnek, mert valójában a Szentlélek az isteni létbe kapcsol be. Az isteni áramkörbe, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Veres Sándor a Teljesség felé című művében valami hasonlóról beszél, idézem. Szórd szét kincseit, a gazdagság legyél te magad. Nyűjt szét díszeit, a szépség legyél te magad. Feledd el mulatságait, a vígság legyél te magad. Égesd el könyveit, a bölcsesség legyél te magad. Pazarold el izmait, az erő legyél te magad. Olcs ki lángjait, a szerelem legyél te magad. Üzd el szánalmait, a jóság legyél te magad. Dúld fel hiedelmeit, a hit legyél te magad. Törd át gátjait, a világ legyél te magad. Vedd egybe életet, halálot, a teljesség legyél te magad. Eddig az idézet. A Szentlélek ugyanakkor nem egyéni teljesítményre hív, hanem arra, hogy másokkal együtt zarándokoljak az úton. A pünköst inkább zarándok ünnep. Egyéni imáim is csak akkor helyesek, ha a közösségbe vezetnek. A zarándok akkor jó zarándok, ha útja különböző szakaszaiban zarándokokkal találkozik.

Nem elég csak turistának lenni. Mert míg a turista elsősorban néz és sok fotót készít, és ezzel önmagában véve nincs semmi gond, addig a zarándok mélyebbre néz, és nem csak kifelé, hanem elsősorban befelé készít képeket élményei alapján. Míg a turista inkább kifelé néz, addig a zarándok inkább befelé tekint. Persze ez korán sem jelenti azt, hogy a turista nem válhat zarándokká. Minden ember azzá válhat, ha van bátorsága, mindig egyet tovább lépni az úton. Ez kockázat, de enélkül nincs beteljesedés, csak értelmetlen utazás. A mennybe menetel ünnepén két fehérruhás férfin keresztül Jézus üzen. Miért álltok itt az ég felé nézve? Mit akar ezáltal üzenni? Nem élhettek az emlékeitekből, hanem két lábon, a földön járva feladatot bízok rátok, és ebben mindig segít a vigasztaló Szentlélek, akit mindig küldök nektek. Ha az ember csak az emlékeiből kezd élni, akkor egy idő után képtelen lesz a szolgálatra. Vannak életünkben ilyen pillanatok, amikor úgy érezzük, félig halottak vagyunk már, ledermedünk, lefagyunk. A Jelenések könyvéből válaszként jöhet ilyenkor számunkra, idézem, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak. Eddig az idézet. Ez az Isten logikája, és ez az ébresztés nem más, mint a Szentlélek sugallata. A halottakra bízza az életben lévőket. Ha úgymond halott vagyok, ha nem megy semmi sem, ha úgy érzem valami megpattant, meghalt belül, akkor Jézus szent lelke által megelevenedésre szólít fel. Fel akar éleszteni. Tényleg vannak az életnek kibírhatatlan órái, amelyeket csak úgy lehet elviselni, ha odaállok mások mellé támogatni, bátorítani őket akkor, amikor én magam is alig bírom már az életet. Akkor újraindulhat bennem és általam is az élet. Amúgy sem lehet újraindulni, amíg a régi le nem zárul. Ahogy Anthony de Melo jezsuita atya fogalmazza meg, a múltat nem azért kell eldobni, mert rossz, hanem mert halott. Amíg a múltat nem zárom le, nem fogom érezni az erőt, a dynamiszt, ami a Szentlélek egyik megnevezése. Mi az eredménye a Jézusi üzenetnek mennybe menetelkor? A tanítványok visszatérnek Jeruzsálembe. Nem szólódnak szét, hanem oda mennek vissza, ahol a legnagyobb csőd érte őket. Valaki egyszer azért vált meg gyönyörű házától, mert ott irtózatos seb érte. Áron alul mindent eladott, és az ország másik szögletébe költözött. Nem tudott tovább ott élni. Ez a természetes emberi reakció, a menekülés. Ám Isten szent lelke, Jézus lelke a tanítványokat visszaküldi oda, ahonnan elfutottak, ahol megszégyenültek, ahol egyik társuk felakasztotta magát, ahol Péter tagadott, majd zokogott, ahol teljes csődbe kerültek. Nincs új kezdet, a régi csőd becsületes felszámolása nélkül. Előbb fel kell számolniuk, hogy ugyanazt újrakezdhesse velük az Isten. És akkor felmennek a jeruzsálemi felházba, mindnyájan egy szívvel, lélekkel imádkoznak és könyörögnek. Nem csak 11-en, hiszen Júdás már nem élt, hanem az asszonyok is, Mária és Jézus rokonai. Tehát a nagyobb tanítványi kör együtt van. Gyökösi Endre református lelkész úgy beszél a Szentlélekről, mint aki úgymond demokratikus lélek. Nem ismer férfit, nőt, első osztályú, másodosztályú tanítványt, szűkebb kört, szélesebb kört. Egybehívja azokat, akiket önmagával be akar tölteni. Így könyörögnek egy szívvel, lélekkel, amíg meg nem zendül az ég, és ki nem töltetik a Szentlélek. A görög eredetiben az egy szívvel, lélekkel, azaz egy akarattal van kifejezve szimfonoszia, egybehangolva, ráhangolódnak, mint a zenekar az alaphangra, és felzúg, zengeni kezd a szimfónia, amelynek alaphangja Jézus. Micsoda lehetőség ebben az elhangolt, lehangolt világban.

Nyitány. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották pünkösd vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink csütörtöki műsorunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa arra buzdítja az új nagyköveteket, hogy járuljanak hozzá a békéhez, amelyre nagy szükség van. A Szent Atya látogatást tett a vatikáni csillagvizsgálóban. Megkezdődik az előkészület a 2027-28-as szinódusra. Nyitány, Sajgó Balázs atya elmélkedése pünkösd vasárnapra.

0: Leó pápa arra buzdítja az új nagyköveteket, hogy járuljanak hozzá a nagyon szükséges békéhez. 14. Leó május 21-én a Szent Székhez rendelt, nem rezidens, tehát nem Rómában lakó nagykövetek csoportját fogadta. Kifejezte kívánságát, hogy küldetésük erősítse a párbeszédet, mélyítse el a kölcsönös megértést, és járuljon hozzá a békéhez, amelyre világunkban oly nagy szükség van. Egyetlen nemzet, egyetlen társadalom és egyetlen nemzetközi rend sem nevezheti magát igazságosnak és emberségesnek, ha sikerét kizárólag a hatalom vagy a jólét alapján méri, miközben elhanyagolja azokat, akik a periférián élnek. Valójában Krisztus szeretete a legkisebbek és az elfeledettek iránt arra kényszerít minket, hogy elutasítsunk minden olyan önzést, amely láthatatlanná teszi a szegényeket és a kiszolgáltatottakat. Ezekkel a szavakkal fordult 14. Leó csütörtök délelőtt Sierra Leone, Banglades, Jemen, Ruanda, Namíbia, Mauritius, Csád és Sri Lanka szentszékhez akkreditált új, nem rezidens nagyköveteihez megbízó leveleik átadása alkalmából. A Szentatya arra kérte őket, hogy tolmácsolják tiszteletteljes üdvözletét államfőiknek, valamint biztosítsák őket, hogy imádkozik értük és polgártársaikért.
1: I welcome all of you cordially on the occasion of the presentation of the letters accrediting you as ambassadors extraordinary and plenipotentiary.
0: Kiemelte, hogy örömmel fogadja őket, miközben az egyház közeledik Pünkösd ünnepéhez, és felidézte, hogyan szállt le a Szentlélek a tanítványokra, a félelmet bátorsággá, a megosztottságot pedig egységgé változtatva azáltal, hogy képessé tette őket arra, hogy minden nép nyelvén szóljanak. Remélem, hogy az egység hasonló jövőképe inspirálja a diplomácia világát, ahol a nemzetek közötti konstruktív kapcsolatok, a valódi nyitottság, a kölcsönös tisztelet előmozdítása és a közös felelősségérzet révén virágoznak, jelentette ki Leó pápa. Ebben a tekintetben 14. Leó kiemelte, hogy szeretné megújítani azt a felhívást, amelyet január elején a diplomáciai testület tagjaihoz intézett beszédében tett. Egy olyan korban, amikor fegyverekkel keresik a békét a saját uralom érvényesítésének feltételeként, sürgősen szükség van arra, hogy visszatérjünk a párbeszédet előmozdító és konszenzusra törekvő diplomáciához minden szinten, kétoldalúan, regionálisan és többoldalúan egyaránt. Az ilyen párbeszéd, amelyet a békéhez vezető utak őszinte keresése motivál, megköveteli, hogy a szavak ismét világos valóságot fejezzenek ki, torzítás és ellenségeskedés nélkül. Leó pápa hangsúlyozta, hogy csak így lehet leküzdeni a félreértéseket és újjáépíteni a bizalmat a nemzetközi kapcsolatok kontextusában.
1: Yet courteous and clear dialogue, essential though it is, must be accompanied by a deeper conversion of heart.
0: Bár az udvarias és világos párbeszéd elengedhetetlen, mondta a pápa, a szívbeli mélyebb megtéréssel kell együtt járnia, azzal a hajlandósággal, hogy félretegyük a részleges érdekeket a közjó érdekében. Leó pápa figyelmeztetett, hogy ha a sikert kizárólag a hatalom és a jólét méri, miközben elhanyagoljuk a periférián lévőket, akkor egyetlen nemzet, társadalom vagy nemzetközi rend sem nevezheti magát igazán igazságosnak és emberségesnek. Hangsúlyozta, hogy Krisztus az elfeledettek iránti szeretetével arra hív minket, hogy utasítsunk el minden olyan önzést, amely láthatatlanná teszi a sebezhetőeket és a szegényeket. 14. Leó ezután rámutatott, hogy pontosan az önátadó szolidaritás szellemének kell áthatnia a diplomaták szolgálatát, és erősítenie a nemzetközi szervezeteket, hogy teremtsenek teret a találkozásnak és a közvetítésnek. Ezek az intézmények, folytatta, továbbra is nélkülözhetetlen eszközök a viták megoldásához és az együttműködés előmozdításához. Egy olyan pillanatban, amikor a geopolitikai feszültségek tovább

0: és segítsenek felhívni a figyelmet azokra, akiket gyakran elfelejtenek társadalmaink peremén, hogy együtt dolgozhassanak egy igazságosabb, testvériesebb és békésebb világ szilárdabb alapjainak lerakásán. 14. Leó látogatást tett a vatikáni csillagvizsgálóban. Május 19-én kedden a pápa ellátogatott a Castel Gandolfóban található vatikáni obszervatóriumba. Üdvözölte a jelenlévő szerzeteseket, világiakat és tudományos munkatársakat. Május 19-én kedden délután 14. Leó pápa látogatása nem az első alkalom volt az obszervatóriumban, ahol 2025. július 20-án a holdra szállás 56. évfordulóján már járt. A csillagvizsgáló Castel Gandolfóban található, abban a Róma közelében fekvő városban, ahol a pápa szokásához híven a keddi napját munkával és pihenéssel tölti. 14. Leót Raffaella Petrini nővér, Vatikán városállam kormányzóságának elnöke fogadta, valamint Emilio Nappaérsek és Giuseppe Puglisi Alibrandi főtitkárok. Jelen volt többek között az obszervatórium igazgatója Richard Anthony Duza, jezsuita atya, és elődje, jezsuita testvértársa Guy Consolmagno, a Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítvány jelenlegi elnöke is. A létesítmény kápolnájában elmondott rövid ima után Leó pápa találkozott a szerzetesi, tudományos és világi munkatársakkal, és üdvözölte őket.
1: Megkezdődik az előkészület a 2027-28-as szinódusra. Május 20-án tette közzé a szinódusi főtitkárság a 2028 októberében a Vatikánban megrendezendő szinódust előkészítő anyagot, melynek címe a 2027-28-as szinódus felé állomások, szempontok, eszközök a 2027-28-as szinódusra készülve. Emlékezni, értelmezni, irányítani, ünnepelni. Ez a négy kulcsfogalom határozza meg a dokumentumot, mely az ütemezést és a módszert tartalmazza, amelyek alapján a helyi egyházak, püspöki konferenciák és kontinentális csoportok megoszthatják a 2021-24-es szinódus záró dokumentuma után elindult folyamat gyümölcseit egészen a 2028. októberében megrendezendő következő ülésig. 2027 első fél évére az emlékezést tűzték ki célul, vagyis az egyházmegyei értékelő bizottságok áttekintik a záró dokumentum megvalósításának tapasztalatát, egy beszámolón és a többi egyháznak szóló levélen keresztül. Az év második fele az értelmezésé. A nemzeti vagy regionális püspöki konferenciák kidolgoznak egy teológiai lelkipásztori jelentést és egy levelet a többi helyi egyház felé. 2028 első negyedében a kontinentális szinódusi jelzések alapján megjelölik az irányvonalakat a különböző prioritásokkal és célkitűzésekkel. 2028. októberében jön el az ünneplés pillanata, amikor az egész szinódusi közösség összegyűlik a Vatikánban a Szentatyával együtt. A szinódus nem a folyamat végét jelenti, hanem egy ünnepi pillanatot. Az értékelés, a szintézis és főként az egyház szinódusi megtérésének újraindítását. Az egység megőrzése közös feladat minden állomáson. Milyen konkrét arcot rajzoljunk a missziós szinodális egyháznak? És milyen új szinódusi utak jelennek meg közösségeinkben? A dokumentum leszögezi, hogy nem a szinódusi konzultáció megismétléséről van szó, sem pedig újabb feladatokról, hanem arról, hogy újraolvassuk azt, amit már megéltünk, felismerjük annak gyümölcseit és nehézségeit, és a megérlelt tapasztalatot megosszuk az egyházon belül. Minden elkészült anyagot a szinódus főtitkárságára kell továbbítani. 2027. június 30-áig az egyházmegyei és eparhiális anyagokat, 2027. december 27-éig a püspöki konferenciákét, 2028. április 30-áig a kontinentális anyagokat, melyek a 2028. októberi vatikáni ülést készítik elő. A szinódussal kapcsolatos információkat a www.sinod.va oldalon teszik közzé folyamatosan. A szinódus főtitkársága további anyagokat bocsát.

0: rendelkezésre, és online képzési találkozókat szervez a helyi egyházak felelőseinek a folyamat lebonyolításához. Nyitány. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését pünkösd vasárnapra.
1: Van egy nagyon érdekes regény, amelynek címe Öten a mennyországban. Már a kezdősor is felkelti az olvasó figyelmét. Ez a könyv ugyanis a végével kezdődik, vagyis azzal, hogy Eddie, a főszereplő, meghal. A könyv olvasása közben az is feltűnő, hogy az egyik oldalon fokozatosan nyerhetünk betekintést a főszereplő földéletébe visszafelé, a másik oldalon pedig a főszereplő túlvilági utazását követhetjük, nevezetesen azt, hogy a túlvilágon találkozik öt emberrel, akik megvilágítják és értelmet adnak az ő látszólagosan kevésbé jelentős földi életének. Szóval az a könyv a végével kezdődik, hogy megértsük egyben azt is, minden vég egyben valaminek a kezdete is. Pünkösd ünnepe lezárja a húsvéti ünnepkört. Ez a lezárás valójában nyitány, az élet teljességébe való beleszületés. Ez a tény teljesen más értelmet ad a földi életnek, mert valójában a Szentlélek az isteni létbe kapcsol be. Az isteni áramkörbe, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Veres Sándor a Teljesség felé című művében valami hasonlóról beszél, idézem. Szórd szét kincseit, a gazdagság legyél te magad. Nyűd szét díszeit, a szépség legyél te magad. Feledd el mulatságait, a vígság legyél te magad. Égesd el könyveit, a bölcsesség legyél te magad. Pazarold el izmait, az erő legyél te magad. Olcs ki lángjait, a szerelem legyél te magad. Üzd el szánalmait, a jóság legyél te magad. Dúld fel hiedelmeit, a hit legyél te magad. Törd át gátjait, a világ legyél te magad. Vedd egybe életet, halálot, a teljesség legyél te magad. Eddig az idézet. A Szentlélek ugyanakkor nem egyéni teljesítményre hív, hanem arra, hogy másokkal együtt zarándokoljak az úton. A pünköst inkább zarándok ünnep. Egyéni imáim is csak akkor helyesek, ha a közösségbe vezetnek. A zarándok akkor jó zarándok, ha útja különböző szakaszaiban zarándokokkal találkozik. Nem elég csak turistának lenni, mert míg a turista elsősorban néz és sok fotót készít, és ezzel önmagában véve nincs semmi gond, addig a zarándok mélyebbre néz, és nem csak kifelé, hanem elsősorban befelé készít képeket élményei alapján. Míg a turista inkább kifelé néz, addig a zarándok inkább befelé tekint. Persze ez korán sem jelenti azt, hogy a turista nem válhat zarándokká. Minden ember azzá válhat, ha van bátorsága mindig egyet tovább lépni az úton. Ez kockázat, de enélkül nincs beteljesedés, csak értelmetlen utazás. A mennybe menetel ünnepén két fehérruhás férfin keresztül Jézus üzen. Miért álltok itt az ég felé nézve? Mit akar ezáltal üzenni? Nem élhettek az emlékeitekből, hanem két lábon, a földön járva feladatot bízok rátok, és ebben mindig segít a vigasztaló Szentlélek, akit mindig küldök nektek. Ha az ember csak az emlékeiből kezd élni, akkor egy idő után képtelen lesz a szolgálatra. Vannak életünkben ilyen pillanatok, amikor úgy érezzük, félig halottak vagyunk már, ledermedünk, lefagyunk. A Jelenések könyvéből válaszként jöhet ilyenkor számunkra, idézem, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak. Eddig az idézet. Ez az Isten logikája, és ez az ébresztés nem más, mint a Szentlélek sugallata. A halottakra bízza az életben lévőket. Ha úgymond halott vagyok, ha nem megy semmi sem, ha úgy érzem valami megpattant, meghalt belül, akkor Jézus Szentlelke által megelevenedésre szólít fel. Fel akar éleszteni. Tényleg vannak az életnek kibírhatatlan órái, amelyeket csak úgy lehet elviselni, ha odaállok mások mellé támogatni, bátorítani őket akkor, amikor én magam is alig bírom már az életet. Akkor újraindulhat bennem és általam is az élet. Amúgy sem lehet újraindulni, amíg a régi le nem zárul. Ahogy Anthony de Melo jezsuita, atya fogalmazza meg, a múltat nem azért kell eldobni, mert rossz, hanem mert halott. Amíg a múltat nem zárom le, nem fogom érezni az erőt, a dynamiszt, ami a Szentlélek egyik megnevezése. Mi az eredménye a Jézusi üzenetnek mennybe menetelkor? A tanítványok visszatérnek Jeruzsálembe. Nem szólódnak szét, hanem oda mennek vissza, ahol a legnagyobb csőd érte őket. Valaki egyszer azért vált meg gyönyörű házától, mert ott irtózatos seb érte. Áron alul mindent eladott, és az ország másik szögletébe költözött. Nem tudott tovább ott élni. Ez a természetes emberi reakció, a menekülés. Ám Isten szent lelke, Jézus lelke a tanítványokat visszaküldi oda, ahonnan elfutottak, ahol megszégyenültek, ahol egyik társuk felakasztotta magát, ahol Péter tagadott, majd zokogott, ahol teljes csődbe kerültek. Nincs új kezdet, a régi csőd becsületes felszámolása nélkül. Előbb fel kell számolniuk, hogy ugyanazt újrakezdhesse velük az Isten. És akkor felmennek a jeruzsálemi felházba, mindnyájan egy szívvel, lélekkel imádkoznak és könyörögnek. Nem csak 11-en, hiszen Júdás már nem élt, hanem az asszonyok is, Mária és Jézus rokonai. Tehát a nagyobb tanítványi kör együtt van. Gyökösi Endre református lelkész úgy beszél a Szentlélekről, mint aki úgymond demokratikus lélek. Nem ismer férfit, nőt, első osztályú, másodosztályú tanítványt, szűkebb kört, szélesebb kört. Egybe hívja azokat, akiket önmagával be akar tölteni. Így könyörögnek egy szívvel, lélekkel, amíg meg nem zendül az ég, és ki nem töltetik a Szentlélek. A görög eredetiben az egy szívvel, lélekkel, azaz egy akarattal van kifejezve szimfonoszia, egybehangolva, ráhangolódnak, mint a zenekar az alaphangra, és felzúg, zengeni kezd a szimfónia, amelynek alaphangja Jézus. Micsoda lehetőség ebben az elhangolt, lehangolt világban.

Nyitány. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották pünkösd vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!